0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rock.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Viszmajor helyzetet hirdetnek majd az aszály miatt. Biológiai gyérítéssel indul a harc a szúnyogok ellen. Még napos és száraz lesz az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek ilyen víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Idén is megtartják a Botra felsétát. A kampánnyal az egészség megőrzésre és a sport jótékony hatására szeretné felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz szombattól az ország 26 pontján egyebek mellett Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A helyszínen megmérik a résztvevők vércukrát és vérnyomását, majd egy kiadós Nordic Walking séta után ezt megismétlik. Mindez ingyenes, de előzőleg regisztrálni kell hozzá. Napos időnk lesz felhőkkel, de aztán nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhő érkezik, és sokfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható. Szombatra borult időt, kiadós esőt ígérnek, a nap inkább keleten bújhat elő egy kicsit, a fővárosban 20 fokra készüljenek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Azbeszt gyanúról adott ki közleményt egy zalaegerszegi tűzép. Több ittas és engedély nélküli sofőrrel szemben intézkedtek Zalában. Ingyenes szűrőbusz érkezik Zalaegerszegre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Számos rendőri intézkedés történt az elmúlt napokban Zalában. A rendőrök 13 embert fogtak el és 12 főt állítottak elő, többségüket bűncselekmény gyanúja miatt. A járőrök 47 szabálysértési feljelentést tettek, emellett 130 helyszíni és 30 közigazgatási bírságot szabtak ki. Az egyenruhások 3 esetben engedély nélküli vezetés miatt intézkedtek, 5 sofőrnél pedig pozitív lett az alkoholszonda. A Zalavár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy söjtöri férfival szemben hozzátartozók közötti erőszak miatt idéglenes megelőző távolságtartást is alkalmaztak. 55 éves osztálytalálkozót tartottak Csesztregen az 1771-ben végzett általános iskolai osztálytársak. A szervezők szerint a társaság hosszú évtizedek után 5 éve találkozott újra először, az akkori összejövetel sikerén felbuzdulva pedig idén ismét összegyűltek. Az egykori diákok közül többen távolabbról érkeztek vissza a zalai településre, hogy közösen idézzék fel az iskolai éveket és a régi történeteket. A résztvevők elmondták, az osztály annak idején összetartó közösség volt, együtt készültek versenyekre, de a csintevésekből is kivették a részüket. A találkozón sok régi emlék előkerült. Az egykori diákok szerint az elmúlt évtizedek ellenére ma is fontos számukra az összetartozás, írja a ZAOL. Ingyenes szűrőbusz érkezik Zalaegerszegre. Az Egészséges Zalaegerszeg program részeként a dísztérre érkező speciális szűrőkamionban több mint 50 féle vizsgálatot végeznek majd, egyebek mellett vércukor és koleszterin szintmérést, tüdőszűrést, valamint látásvizsgálatot is. A programon előzetes regisztráció nélkül érkezési sorrendben lehet részt venni. A szervezők tájékoztatása szerint a vizsgálatokra összesen 112 fő jelentkezhet, a sorszámokat érkezési sorrendben adják ki. A szűrőnap május 16-án lesz a dísztéren, írja az Egerszegi Hírek. Felmerült az aszbeszt szennyezés gyanúja egyes osztrák eredetű kőzuzalékoknál. Erről tájékoztatta ügyfeleit és partnereit közleményében egy zalaegerszegi építőanyagkereskedés. A vállalkozás közlése szerint az érintett anyagokat hivatalos dokumentumokkal és teljesítményigazolásokkal szerezték be, a lehetséges szennyeződésről pedig csak utólag értesültek. Hangsúlyozták, nem csak őket, hanem más kereskedőket és kivitelezőket cégeket is érinthet az ügy. A közlemény szerint jelenleg is vizsgálják az érintett osztrák bányákból származó szállítmányokat, ugyanakkor egyelőre nincs hivatalos állásfoglalás arról, pontosan mely tételek lehetnek érintettek. A cég azt közölte, együttműködik a hatóságokkal és megteszi a szükséges jogi lépéseket is az ügy tisztázása érdekében, olvasható a ZAOL-on. A pünkösd ünnepének lelki, liturgikus és néphagyománybeli jelentéséről tartott előadást Diekis Virág néprajzkutató Zalaegerszegen. Az Együttlét Öröme megújuló ünnepünk a pünkösd elnevezésű programon szó volt egyebek mellett a pünkösdhöz kapcsolódó hagyományokról, szimbólumokról és családi ünnepi szokásokról. Az előadó arról is beszélt, hogy a pünkösd az egyházi év egyik fontos ünnepe, mégis sok esetben háttérbe szorul a családok és a közösségek életében. A néprajzkutató kiemelte azt is, hogyan lehet a hagyományokat és az ünnep lelki tartalmát közelebb vinni a mindennapokhoz. Az ingyenes programot a Mindszentineumban rendezték meg, a Kész Zalaegerszegi csoportjának szervezésében, írja a ZAOL. Hungarikum Fesztivál lesz Balatongyörökön. Az eseményt harmadik alkalommal rendezik meg a településen, ahol hagyományőrző programok, kézműves vásár és koncertek is lesznek. Fellép például a Gyenesdiási dalárda és citerások, valamint népzenei és operett műsorok is szerepelnek a kínálatban. A rendezvényen íjászattal, solymász bemutatóval, mohácsi busó bemutatóval és népi játszóházzal is készülnek. A fesztivált május 23-án tartják a Szép Kilátónál, közölték a szervezők. Stabilabb internet kapcsolat vált elérhetővé több zalaegerszegi társasházban az optikai hálózat bővítésének köszönhetően. Az Ola utcában végzett fejlesztés során a szolgáltató új optikai kábelt fektetett le, a munkálatok után pedig a felbontott járdaszakaszokat is teljes szélességében helyreállították. A beruházás részeként az Ola utcában mintegy 160 méteren, a Szilágyi Erzsébet utca felőli oldalon pedig további 50 méteren újult meg a járda. Emellett új szegélyeket is építettek. Az önkormányzat szerint a fejlesztés a környéken élők, az üzletek és az intézmények számára is fontos előrelépést jelent. A városrészben további felújításokat is végeznek. A Nefelejcs utcában hamarosan befejeződik az aszfaltozás, a Szilágyi Erzsébet utcában pedig közműrekonstrukció után újul meg az útpálya, írja a ZAOL. Közvetlen éjszakai vonattal is elérhető lesz idén nyáron az Adria Zalaegerszegről. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetőek el, a gyerekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül is választhatnak az éjszakai utazáshoz. Rangadót nyert a Böde a Zalavár megyei labdarúgó bajnokság második osztályában. A második helyen álló együttes a Páter Domb otthonában győzött 2-1-re, így három fordulóval a szezon vége előtt 9 ponttal előzi meg a harmadik Keszthelyt. A már bajnok Letenye továbbra is veretlen, ezúttal a Zala Szent Mihály vendégeként nyert 4-1-re. A fordulóban az Alsó Páhok Zalaapáti 9-0-ra győzte le a Miklósfát, míg a Cserszeg Tomaj 6-4-re verte a Nagy Kapornakot, összegzett a ZAOL. Családi programokkal és kulturális előadásokkal rendezték meg a Deák túrát Ságodban. Az egésznapos rendezvény sportprogramokkal indult, majd a kultúrházban folytatódott. Az esemény történelmi alapját az adja, hogy a feljegyzések szerint Deák Ferenc 1843-ban járt Ságodban, ahol egy nagyobb közösségi eseményen vett részt. A hagyományt 3 éve elevenítették fel újra. A rendezvényen gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, pónilovaglás és hintózás is várta az érdeklődőket, emellett előadást tartottak Deák Ferenc életéről is. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 16-18 fok között alakul, éjjel 5-11 fok lehet a minimum.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek május 14-én, hát a mai nappal túl leszünk a fagyos szenteken. Bonifác napja van, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. George Michael dalát indítom, már is készül az Airi Mafia, és énekel nem sokára Jennifer Lopez is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 134. napján, május 14-e van. Ma a bonifácokat lehet ünnepelni. Ma van a vándormadarak világnapja. Azok előtt, a lenyűgöző állatok előtt tisztelgünk évről évre, akik több ezer kilométert repülnek, hogy életben maradjanak, fészkeljenek, majd újra útra keljenek. A vándormadarak világnapja nem csak a madárvilág ünnepe, hanem egy erőteljes emlékeztető is arra, hogy ezek az állatok milyen sérülékenyek, és mennyire ki vannak szolgáltatva a természetes élőhelyek pusztulásának, az éghajlatváltozásnak és az emberi tevékenység hatásainak. A Tisza-tó, a Hortobágya fertőtáj, vagy éppen a Kiskunság madárvilága világszinten is egyedülálló. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, vagy jó munkát, ha még nem ért véget az éjszakai műszak, vagy már ilyen korán elkezdődött a nappali. Kosin, Hajdú, ez a folytatás a Besten.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Ma napos gomoly felhős időnk lesz, estétől nyugat felől újabb záporokkal, zivatarokkal. Holnap is erre lehet készülni, mert hogy szombaton a jelenlegi számítások szerint egy mediterrán ciklon alakítja majd időjárásunkat. Még pontosabb, részletesebb időjárás jelentés hallható a hírek végén is. Fél hét után pedig a Rizzle Kicks folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több ittas és engedély nélküli sofőrrel szemben intézkedtek Zalában. 55 év után találkoztak újra a csesztregi osztálytársak. Ingyenes szűrőbusz érkezik Zalaegerszegre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Számos rendőri intézkedés történt az elmúlt napokban Zalában. A rendőrök 13 embert fogtak el és 12 főt állítottak elő, többségüket bűncselekmény gyanúja miatt. A járőrök 47 szabálysértési feljelentést tettek, emellett 130 helyszíni és 30 közigazgatási bírságot szabtak ki. Az egyenruhások 3 esetben engedély nélküli vezetés miatt intézkedtek, 5 sofőrnél pedig pozitív lett az alkoholszonda. A Zalavármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy söjtöri férfival szemben hozzátartozók közötti erőszak miatt idéglenes megelőző távolságtartást is alkalmaztak. 55 éves osztálytalálkozót tartottak Csesztregen az 1771-ben végzett általános iskolai osztálytársak. A szervezők szerint a társaság hosszú évtizedek után 5 éve találkozott újra először, az akkori összejövetel sikerén felbuzdulva pedig idén ismét összegyűltek. Az egykori diákok közül többen távolabbról érkeztek vissza a zalai településre, hogy közösen idézzék fel az iskolai éveket és a régi történeteket. A résztvevők elmondták, az osztály annak idején összetartó közösség volt, együtt készültek versenyekre, de a csintevésekből is kivették a részüket. A találkozón sok régi emlék előkerült. Ingyenes szűrőbusz érkezik Zalaegerszegre. Az Egészséges Zalaegerszeg program részeként a dísztérre érkező speciális szűrőkamionban több mint 50 féle vizsgálatot végeznek majd. Egyebek mellett vércukor és koleszterin szintmérést, tüdőszűrést, valamint látásvizsgálatot is. A programon előzetes regisztráció nélkül érkezési sorrendben lehet részt venni. A szervezők tájékoztatása szerint a vizsgálatokra összesen 112 fő jelentkezhet, a sorszámokat érkezési sorrendben adják ki. A szűrőnap május 16-án lesz a dísztéren, írja az Egerszegi Hírek. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 16-18 fok között alakul, éjjel 5-11 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Május 14-én csütörtökön a napos gomoly felhős időben estétől újból számítani lehet. Záporokra, zivatarokra 18-23 fok valószínű. Holnap hasonló időnk lesz. A mostani számítások szerint ugyanis szombaton egy mediterrán ciklon érkezik. Újabb csapadékkal persze azért a nap is előbújik. 18-25 fok várható majd. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Emily Sandétól a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő fél órában ébresztőt fúj majd a Criss Cross. Sőt, aláfestő zenét szolgáltat a reggeli tornához, ha úgy van. A testnevelés mellett persze lesz irodalom is, Berecki Zoltánnal. Telefon, SMS, Viber számunk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Azbeszt gyanúról adott ki közleményt egy zalaegerszegi tűzép. Pünkösdről tartott előadást Diek is Virág Zalaegerszegen. Hungarikum fesztivált rendeznek Balatongyörökön. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felmerült az aszbeszt szennyezés gyanúja egyes osztrák eredetű kőzuzalékoknál. Erről tájékoztatta ügyfeleit és partnereit közleményében egy zalaegerszegi építőanyagkereskedés. A vállalkozás közlése szerint az érintett anyagokat hivatalos dokumentumokkal és teljesítményigazolásokkal szerezték be, a lehetséges szennyeződésről pedig csak utólag értesültek. Hangsúlyozták, nem csak őket, hanem más kereskedőket és kivitele cégeket is érinthet az ügy. A közlemény szerint jelenleg is vizsgálják az érintett osztrák bányákból származó szállítmányokat, ugyanakkor egyelőre nincs hivatalos állásfoglalás arról, pontosan mely tételek lehetnek érintettek. A cég azt közölte, együttműködik a hatóságokkal és megteszi a szükséges jogi lépéseket is az ügy tisztázása érdekében, olvasható a Zaolon. A Pünkösd ünnepének lelki, liturgikus és néphagyománybeli jelentéséről tartott előadást Diek is Virág néprajzkutató Zalaegerszegen. Az Együttlét Öröme megújuló ünnepünk a Pünkösd elnevezésű programon szó volt egyebek mellett a Pünkösdhöz kapcsolódó hagyományokról, szimbólumokról és családi ünnepi szokásokról. Az előadó arról is beszélt, hogy a Pünkösd az egyházi év egyik fontos ünnepe, mégis sok esetben háttérbe szorul a családok és a közösségek életében. Hungarikum Fesztivál lesz Balatongyörökön. Az eseményt harmadik alkalommal rendezik meg a településen, ahol hagyományőrző programok, kézműves vásár és koncertek is lesznek. Fellép például a Gyenesdiási dalárda és citerások, valamint népzenei és operett műsorok is szerepelnek a kínálatban. A rendezvényen íjászattal, solymász bemutatóval, mohácsi busó bemutatóval és népi játszóházzal is készülnek. A fesztivált május 23-án tartják a Szép Kilátónál, közölték a szervezők. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 16-18 fok között alakul, éjjel 5-11 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, a mai nappal túl leszünk, túléljük a fagyos szenteket, akik tegnap előtt este fehérré varázsolták a kékest, igen, havazott hazánk legmagasabb pontján. Ha már túlélők, jön a Destiny's Child-dal a Survivor, hello, jó reggelt, Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számú.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 14-én, amikor is 173 éve Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. Emlékszem, gyerekkoromban tubusból ettük, ittuk, hát a sűrített tej kicsit sűrűbb, mint egy folyadék, szóval ezért vagyok bajban. Minden esetre köszönjük Gail Bordennek. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Nelly Furtadótól, ez a Say It Right. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: Best FM a legjobb zenék a hét utolsó előtti munkanapján. Napos gomoly felhős időnk lesz 18-23 fokkal, estétől újabb záporokkal, zivatarokkal, amelyek és a holnapi csapadék is a szombaton érkező mediterrán ciklon előfutárai. Még több időjárás jelentés és friss infók a hírekben. Fél nyolc után pedig Sheryl Crow énekel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Optikai hálózatot építettek ki Zalaegerszegen. Zalaegerszegről is indul éjszakai vonat az Adriára. Rangadót nyert a Böde a vármegyei második osztályban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Stabilabb internet kapcsolat vált elérhetővé több zalaegerszegi társasházban az optikai hálózat bővítésének köszönhetően. Az Ola utcában végzett fejlesztés során a szolgáltató új optikai kábelt fektetett le, a munkálatok után pedig a felbontott járdaszakaszukat is teljes szélességében helyreállították. A beruházás részeként az Ola utcában mintegy 160 méteren, a Szilágyi Erzsébet utca felőli oldalon pedig további 50 méteren újult meg a járda, emellett új szegélyeket is építettek. Az önkormányzat szerint a fejlesztés a környéken élők, az üzletek és az intézmények számára is fontos előrelépést jelent. A városrészben további felújításokat is végeznek. A Nefelejcs utcában hamarosan befejeződik az aszfaltozás, a Szilágyi Erzsébet utcában pedig közműrekonstrukció után újul meg az útpálya, írja a ZAOL. Közvetlen éjszakai vonattal is elérhető lesz idén-nyáron az Adria Zalaegerszegről. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetőek el, a gyerekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Rangadót nyert a Böde a Zalavár megyei labdarúgó bajnokság második osztályában. A második helyen álló együttes a Páter Domb otthonában győzött 2-1-re, így három fordulóval a szezon vége előtt 9 ponttal előzi meg a harmadik Keszthelyt. A már bajnok Letenye továbbra is veretlen, ezúttal a Zalaszent Mihály vendégeként nyert 4-1-re. A fordulóban az Alsópáhok Zalaapáti 9-0-ra győzte le a Miklósfát, míg a Cserszeg Tomaj 6-4-re verte a Nagykapornakot, összegzett a ZAOL. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 16-18 fok között alakul, éjjel 5-11 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 14-én, csütörtökön, a Bonifácok névnapján. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 173 éve ezen a napon Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. Két skifi alkotó, akiknek gyermekkorom meghatározó filmjeit köszönhetem. 74 éve ezen a napon született Robert Zemeckis, producer, Oscar-díjas rendező, a Visszajövőbe alkotója. És ma 82 éves George Lucas író rendező, a Csillagok háborúja atya. Ma 42 éve megszületett Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója és vezetője. 1973-ban ezen a napon született az amerikai énekes dalszerző Shanice. 1971. május 14 megszületett Danny Wood, az amerikai New Kids on the Block tagja. A sort pedig a szemtelenül fiatal, 96-os születésű holland DJ producer Martin Garrix zárja. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Szerencsére a ma reggel egy fokkal nyugisabb az utakon, mint amilyen volt tegnap meg tegnap előtt. Azért az M1-es ma reggel is lassú, három szakaszon is a főváros felé, Komáromnál, Tatabánya után és Bicske, valamint Biatorbágy térségében. Jó utat, ha dugó baleset van, várom én is az infót, 0620 55 55 155. A következő órában jön majd egy Maniac feldolgozás Szabjestől. És jön a CNC Music Factory is. De mindenek előtt egy rövid szünet, aztán folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több ittas és engedély nélküli sofőrrel szemben intézkedtek Zalában. 55 év után találkoztak újra a Csesztregi osztálytársak. Ingyenes szűrőbusz érkezik Zalaegerszegre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Számos rendőri intézkedés történt az elmúlt napokban Zalában. A rendőrök 13 embert fogtak el és 12 főt állítottak elő, többségüket bűncselekmény gyanúja miatt. A járőrök 47 szabálysértési feljelentést tettek, emellett 130 helyszíni és 30 közigazgatási bírságot szabtak ki. Az egyenruhások 3 esetben engedély nélküli vezetés miatt intézkedtek, 5 sofőrnél pedig pozitív lett az alkoholszonda. A Zalavármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy söjtöri férfival szemben hozzátartozók közötti erőszak miatt ideiglenes megelőző távolságtartást is alkalmaztak. 55 éves osztálytalálkozót tartottak Csesztregen az 1771-ben végzett általános iskolai osztálytársak. A szervezők szerint a társaság hosszú évtizedek után 5 éve találkozott újra először, az akkori összejövetel sikerén felbuzdulva pedig idén ismét összegyűltek. Az egykori diákok közül többen távolabbról érkeztek vissza a zalai településre, hogy közösen idézzék fel az iskolai éveket és a régi történeteket. A résztvevők elmondták, az osztály annak idején összetartó közösség volt, együtt készültek versenyekre, de a csintevésekből is kivették a részüket. A találkozón sok régi emlék előkerült. Ingyenes szűrőbusz érkezik Zalaegerszegre. Az Egészséges Zalaegerszeg program részeként a dísztérre érkező speciális szűrőkamionban több mint 50 féle vizsgálatot végeznek majd. Egyebek mellett vércukor és koleszterin szintmérést, tüdőszűrést, valamint látásvizsgálatot is. A programon előzetes regisztráció nélkül érkezési sorrendben lehet részt venni. A szervezők tájékoztatása szerint a vizsgálatokra összesen 112 fő jelentkezhet, a sorszámokat érkezési sorrendben adják ki. A szűrőnap május 16-án lesz a dísztéren, írja az Egerszegi Hírek. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 16-18 fok között alakul, éjjel 5-11 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Waka waka újra töltve, azaz jön a foci VB himnuszainak királynője Shakira, az őrült Latina, aki az idei amerikai foci VB dalát is elkészíthette, a címe pedig Waka waka helyett Dai Dai. Most a lokát indítom tőle, 5 perc elmúlt 8, hello, jó reggelt! Max Emlövente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Szerencsére a mai reggel egy fokkal elviselhetőbb az utakon. Különösebben nagy dugókról nem tudok, hát ugye egy-két helyszínt leszámítva az M1-es felújítása miatt. A főváros felé vezető oldalon nagyon-nagyon megtorpan a pálya, sőt araszol Komárom előtt, Tatabánya után, illetve Bicske és Biatorbágy térségében is. Akinek van további közlekedés infója, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155. Nem sokára a CNC Music Factory-vel teszünk gyárlátogatást a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek szerelőcsarnokában. Most pedig a Black Eyed Peas folytatja. Where's the love? A Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma kicsit szeles, többnyire napos időnk lesz, 20 fok körüli maximummal, estétől záporokkal, zivatarokkal, amelyekből holnap még több jön. Szombaton ugyanis érkezik egy mediterrán ciklon. A hétvégén nem lesz valami szép idő. Gyönyörűen ragyognak viszont a csillagok az éterben, a hírek után jön a Simply Red és a Stars. Mindjárt jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Azbeszt gyanúról adott ki közleményt egy zalaegerszegi tűzép. Pünkösdről tartott előadást Diek is Virág Zalaegerszegen. Hungarikum fesztivált rendeznek Balatongyörökön. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felmerült az aszbeszt szennyezés gyanúja egyes osztrák eredetű kőzuzalékoknál. Erről tájékoztatta ügyfeleit és partnereit közleményében egy zalaegerszegi építőanyagkereskedés. A vállalkozás közlése szerint az érintett anyagokat hivatalos dokumentumokkal és teljesítményigazolásokkal szerezték be, a lehetséges szennyeződésről pedig csak utólag értesültek. Hangsúlyozták, nem csak őket, hanem más kereskedőket és kivitelezőket cégeket is érinthet az ügy. A közlemény szerint jelenleg is vizsgálják az érintett osztrák bányákból származó szállítmányokat, ugyanakkor egyelőre nincs hivatalos állásfoglalás arról, pontosan mely tételek lehetnek érintettek. A cég azt közölte, együttműködik a hatóságokkal és megteszi a szükséges jogi lépéseket is az ügy tisztázása érdekében, olvasható a Zaolon. A pünkösd ünnepének lelki, liturgikus és néphagyománybeli jelentéséről tartott előadást Diek is Virág néprajzkutató Zalaegerszegen. Az Együttlét Öröme megújuló ünnepünk a pünkösd elnevezésű programon szó volt egyebek mellett a pünkösdhöz kapcsolódó hagyományokról, szimbólumokról és családi ünnepi szokásokról. Az előadó arról is beszélt, hogy a pünkösd az egyházi év egyik fontos ünnepe, mégis sok esetben háttérbe szorul a családok és a közösségek életében. Hungarikum Fesztivál lesz Balatongyörökön. Az eseményt harmadik alkalommal rendezik meg a településen, ahol hagyományőrző programok, kézműves vásár és koncertek is lesznek. Fellép például a Gyenesdiási dalárda és citerások, valamint népzenei és operett műsorok is szerepelnek a kínálatban. A rendezvényen íjászattal, solymász bemutatóval, mohácsi busó bemutatóval és népi játszóházzal is készülnek. A fesztivált május 23-án tartják a Szép Kilátónál, közölték a szervezők. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 16-18 fok között alakul, éjjel 5-11 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Ezt tettem a legjobb zenék. 20 fok körüli napos, gomoly felhős, kicsit szeles időnk lesz. Estétől záporokkal, zivatarokkal. Remélem azért még egy bringázás bele fog férni. Muszáj tekernem egyet ma, mert holnaptól még több zápor, zivatar várható, a hétvégén aztán meg pláne. Sajnos nem lesz ideális az idő a szabadtéri programokhoz. Szombaton mediterrán ciklon érkezik még több csapadékkal. És érkezik a következő a 90-es és 2000-es évekből is. Dario G, Carnaval de Paris a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: De hát én Justin Timberlake vagyok, hát világkörüli turnén vagyok, mondta az őt igazoltató rendőrnek értetlenkedve Justin Timberlake, tudjuk mi lett a vége. Ő is itt lesz a Szenyoritával, illetve az Embertelen dal 2022-es verziója Geszti Pétertől, Lotfi Begitől és Presser Gábortól. A dugó baleset van közben, várom az infót 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Optikai hálózatot építettek ki Zalaegerszegen. Zalaegerszegről is indul éjszakai vonat az Adriára. Rangadót nyert a Böde a vármegyei második osztályban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Stabilabb internet kapcsolat vált elérhetővé több zalaegerszegi társasházban az optikai hálózat bővítésének köszönhetően. Az Ola utcában végzett fejlesztés során a szolgáltató új optikai kábelt fektetett le, a munkálatok után pedig a felbontott járdaszakaszukat is teljes szélességében helyreállították. A beruházás részeként az Ola utcában mintegy 160 méteren, a Szilágyi Erzsébet utca felőli oldalon pedig további 50 méteren újult meg a járda. Emellett új szegélyeket is építettek. Az önkormányzat szerint a fejlesztés a környéken élők, az üzletek és az intézmények számára is fontos előrelépést jelent. A városrészben további felújításokat is végeznek. A Nefelejts utcában hamarosan befejeződik az aszfaltozás, a Szilágyi Erzsébet utcában pedig közműrekonstrukció után újul meg az útpálya, írja a ZAOL. Közvetlen éjszakai vonattal is elérhető lesz idén nyáron az Adria Zalaegerszegről. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetőek el, a gyerek jegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Rangadót nyert a Böde a Zalavár megyei labdarúgó bajnokság második osztályában. A második helyen álló együttes a Páter Domb otthonában győzött 2-1-re, így három fordulóval a szezon vége előtt 9 ponttal előzi meg a harmadik Keszthelyt. A már bajnok Letenye továbbra is veretlen, ezúttal a Zalaszent Mihály vendégeként nyert 4-1-re. A fordulóban az Alsópáhok Zalaapáti 9-0-ra győzte le a Miklósfát, míg a Cserszeg Tomaj 6-4-re verte a Nagykapornakot, összegzett a ZAOL. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 16-18 fok között alakul, éjjel 5-11 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Örülök, hogy jöttél, de most már menjél, kedves Bonifác. A mai nappal búcsúznak a fagyos szentek, és örülök, hogy jöttél, a címe az óranyitó dalnak is. The Wanted, Glad You Came. Készül a Follow the Flow, a KLF, Ricky Martin, és itt lesz a TLC is, a No Scrubs-al. Hello, 5 perc elmúlt 9. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fenn a legjobb zenék 1991-ig tekerjük vissza az időkerekét a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jön az amerikai rapper Dimples D és a Sucker DJ-je a bestem.

Ezt FM a legjobb zenék. Kocsikázunk egyet Nellyvel, az amerikai rapperrel. Persze ez nem mindenhol egyszerű, sőt, nagyon nehézkes az M1-esen Budapest felé, Tata térségében több kilométeres a dugó, kicsit távolabb, Biatorbágynál is megtorban a pálya, és ugyanez a helyzet az M3-ason, Nyíregyháza felé, Gödöllő és Aszót között is. Ez tehát a Ride With Me, a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Ha már nagyon jól jönne a hétvége, akkor lehet örülni, a következő órában itt lesz a szombat, Saturday, Kanye Williams slágere. Persze, ha minden igaz, nem lesz jó idő hétvégén, úgyhogy be lehet pótolni a film elmaradásokat. Ha valaki nem látta a Wild Wild West-et Will Smith-szel, akár ezt is megnézheti hétvégén, a filmzenét pedig már a következő órában meghallgatjuk együtt. Ha közben dugó baleset van, valahol várom az infót, 0620 55 55 155. Rögtön szólnak újból a legjobb zenék itt a Westen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több ittas és engedély nélküli sofőrrel szemben intézkedtek Zalában. 55 év után találkoztak újra a Csesztregi osztálytársak. Ingyenes szűrőbusz érkezik Zalaegerszegre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Számos rendőri intézkedés történt az elmúlt napokban Zalában. A rendőrök 13 embert fogtak el és 12 főt állítottak elő, többségüket bűncselekmény gyanúja miatt. A járőrök 47 szabálysértési feljelentést tettek, emellett 130 helyszíni és 30 közigazgatási bírságot szabtak ki. Az egyenruhások 3 esetben engedély nélküli vezetés miatt intézkedtek, 5 sofőrnél pedig pozitív lett az alkoholszonda. A Zalavármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy söjtöri férfival szemben hozzátartozók közötti erőszak miatt ideiglenes megelőző távolságtartást is alkalmaztak. 55 éves osztálytalálkozót tartottak Csesztregen az 1771-ben végzett általános iskolai osztálytársak. A szervezők szerint a társaság hosszú évtizedek után 5 éve találkozott újra először, az akkori összejövetel sikerén felbuzdulva pedig idén ismét összegyűltek. Az egykori diákok közül többen távolabbról érkeztek vissza a zalai településre, hogy közösen idézzék fel az iskolai éveket és a régi történeteket. A résztvevők elmondták, az osztály annak idején összetartó közösség volt, együtt készültek versenyekre, de a csintevésekből is kivették a részüket. A találkozón sok régi emlék előkerült. Ingyenes szűrőbusz érkezik Zalaegerszegre. Az Egészséges Zalaegerszeg program részeként a dísztérre érkező speciális szűrőkamionban több mint 50 féle vizsgálatot végeznek majd. Egyebek mellett vércukor és koleszterin szintmérést, tüdőszűrést, valamint látásvizsgálatot is. A programon előzetes regisztráció nélkül érkezési sorrendben lehet részt venni. A szervezők tájékoztatása szerint a vizsgálatokra összesen 112 fő jelentkezhet, a sorszámokat érkezési sorrendben adják ki. A szűrőnap május 16-án lesz a dísztéren, írja az Egerszegi Hírek. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 16-18 fok között alakul, éjjel 5-11 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Irány a mosó Krisztina Aguilera-ba, persze, ha valóban jönnek az estére beígért záporok, zivatarok, kb. Felesleges, ugyanakkor, ha pont a mi autónkat találja telibe egy madár, én ilyenkor akár jön az eső, akár nem, begurulok egy kézimosóba, és gyorsan lecsapatom legalább azt a részt. Hello, 5 perc elmúlt 10, jó utat, jó munkát! Max M. Levente vagyok.
0: Best

FM a legjobb zenék. Wild Wild West kontra Matrix, azaz Vaddy Új, Vagy Nyugat, vagy Neo története. A kettő közül kellett választania annó Will Smithnek, és ő az előbbit választotta, amely óriási bukás lett, míg a Matrix igazi generációkon átívelő kultfilmé avanzsált. Míg azt sem kárpótolta Will Smith-t, hogy a mozi egyik betétdalát is megírhatta. Ezt hallgatjuk most meg. Jön a Wild Wild West a besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki a Győr és Budapest közötti szakaszon, a külső sávban. Nagy Igmánd és Tatabánya között több kilométeren állnak a kamionok. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval válassza az átterelt belső sávot. Szintén az M1-es, de Hegyeshalom felé szemetet szednek Biatorbágy környékén. A 20-as kilométernél a korlátozás már megszűnt, de szakaszosan torlódik a forgalom. És három autó ütközött a 6-os főúton Szigetvár és Bogykapetert között. A 227-es kilométernél teljes útzár lépett érvénybe. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nálunk ez az időszak sosem múlik el. Ugyanez a címa a Krisztál dalának is, amely biztosan szól majd a délelőtt utolsó órájában, akár csak a molokói. telefon, SMS, Viber, ha közben dugó baleset van, várom az infót, a friss hírek után pedig szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több száz drón támadta éjjel Kijev térségét, megszűnt a veszélyhelyzet itthon, áttekernek Magyarországon, zajlik a Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. A jelentések szerint az orosz haderő több mint 50 rakétát és 650 drónt vetett be. A legnagyobb támadás Kijev térségére irányult. A drónok többségét elfogta a légvédelem, de a becsapódások miatt egy ember meghalt és sokan megsérültek, civil létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az orosz légvédelem is dolgozott, 36 ukrán drónt semmisítettek meg. Tegnap délután Kárpátalját is orosz drón támadás érte, 11 eszközzel támadták a megyét. Több településen is károk keletkeztek, így Szolyván, Munkácson és Ungváron. Az eset miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette az orosz nagykövetet. A magyar kormány elítélte a támadást és jelezte, folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született, az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ismét illegális gyümölcsárusokra bukkantak a fogyasztóvédők. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes romlott volt, és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, honnan származik. Mindez súlyos kockázat a fogyasztók számára, az árut ezért megsemmisítették. Elstartolt tegnap a Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a gyulai várlábától indult, a versenyzők 143 kilométert tettek meg Békéscsabáig. Az 5 napos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ösztávja idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőny. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elnézést, rendelnék egy Avril Lavigne pizzát, kérek szépen, köszönöm szépen. Igen, a kanadai énekesnőről szülővárosának egyik pizzériájában még pizzát is neveztek el. Avril Lavigne érkezik a Girlfriend-del, aztán a Faith No More nem sokára, majd a Five és Mauro Picotto is. Hello, 4 perccel múlt 11, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, még egyessel kezdődött abban az évben utoljára az évszám, amikor megjelent a Five, most érkező dala a Keep on Moving, maradunk mi is mozgásban. A nap 24 órájában szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Este 6 és 8 között Mixben, a Night Shiftben ma az ezredforduló dance himnuszai White Boytól és DJ Millertől.

0: Best FM, a legjobb zenék továbbra is. Teljes útzár van a 6-os főúton Szigetvári és Bogykapetert között, ahol korábban három autó ütközött a 227-es kilométernél. Elterelik a forgalmat Rózsafa és Dencs háza felé. Az M0-áson, az M3-as felé vezető oldalon munkavégzés miatt Gyál térségében csak egy sáv járható, a torlódás több kilométeres, és ugyanez igaz az M1-esre is, Budapest felé több szakaszon is nagyon-nagyon lassú a pálya. Nagy Igmánd és Tatabánya között több kilométeren állnak a kamionok a külső sávban, aki teheti a 61-es kilométernél a személyautóval, válassza az átterelt belső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez, és persze a zenei csemegékhez, melyek közül a So Many Times című gadzsó slágerrel indítja már Majoros Rita a délutánt. Friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Találkozzunk holnap reggel 6-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Amerikai-kínai csúcs találkozó zajlik Pekingben. Fontos feladat jön a szőlőkabóca elleni védekezésben. Nagyrészt napos idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elkezdődött az amerikai-kínai csúcs találkozó. Az Egyesült Államok elnöke és a kínai elnök Pekingben tárgyalnak. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. A jelentések szerint az orosz haderő több mint 50 rakétát és 650 drónt vetett be. A legnagyobb támadás Kijev térségére irányult. A drónok többségét elfogta a légvédelem, de a becsapódások miatt egy ember meghalt és sokan megsérültek, civil létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az orosz légvédelem is dolgozott, 36 ukrán drónt semmisítettek meg. Tegnap délután Kárpátalját is orosz drón támadás érte. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópuszta-szeren. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Fontos időszak jön az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben, a lárvák gyérítése a feladat, közölte a Navy. Ezek a két évesnél idősebb részek kérge alatt kelnek ki a következő hetekben. Heti ellenőrzést igényel a védekezés, a tőkék alsó részén kell vizsgálni a hajtásokat, hogy időben be lehessen avatkozni növényvédőszerekkel és meg lehessen akadályozni a fertőzést. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa eszé a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A benyújtásra még egy hét van, május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Többfelé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Megjöttem jó hangulatot hozni, és egy kis délutáni pezsgést, mondjuk a New Level Empire-rel. De itt lesz Beyoncé, jön majd Sting is, Seb Mamival és a Desert Rose. A Hooligans is beúrik, most egy gácsonyítja az órát itt a So Many Times. Én pedig szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, csodás napsütéses délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Majoros Rita, és ez így lesz ma legalább 6 óráig, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. Remek zenéket hozok, napkérdését, amiről majd lehet beszélgetni, lehet akár vitatkozni is, de természetesen ma is a főszerepben az isteni zenék lesznek. Érkezik hamarosan a New Level Empire és a Valódi a Republikkal, Chicane és a Lavender Run, előtte pedig a csodás Sting és Seb Mami dala a Desert Rose. És ha már érkezik, akkor Sting is hamarosan kis hazánkba érkezik, hiszen június 18-án Budapesten koncertezik, mi pedig már hangolódunk. Töltsék velem ezt a délutánt, megyek tovább Stinggel és Seb Mamival, Desert Rose, egy nagy kedvenc a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Veszte fel ma a legjobb zenék, ma is nagyon sokan vannak az utakon, autóban, kamionokban, teherautóban, sőt a jó idővel sokan bringáznak is. Nagyon vigyázzunk egymásra ma is az utakon. Ha pedig bárkinek információja van, megköszönöm, hogyha gondol rám, vagy éppen a többi hallgatóra, és elküldi vagy felhív vele 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Erős a forgalom az M1-es autópályán, a főváros felé Győr és az M0-as autó csomópontja között feltorlottak az autók 4-5 kilométer hosszan, úgyhogy erre kell számítani. Sokan kerülnek az 1-es főúton emiatt, úgyhogy itt Szárliget után ott is feltorlottak az autók. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155, jöhetnek az útinfók. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt, a folytatásban is mindenkinek. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Aztán itt lesz velünk a Valmar, K. Kevin és Ella Junior dala. Volt pár alkalom.
2: Volt pár alkalom, de már nincs mit mondanom. Megtettem mindent én, hogy te boldog legyél.
1: És jön majd a Simply Red és a Something Get Me Started is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közzétették az új miniszterek feladat és hatásköreit. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Fontos feladat jön a szőlőkabóca elleni védekezésben. Villányi Eszter vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a rendelet, amely az új miniszterek részletes feladat és hatásköreit tartalmazza. Magyar Péter miniszterelnök 4 tárca vezetőnek, az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyi miniszternek vétójogot is adott. A kormányfő a tegnapi első kormányülés szünetében jelezte, hogy a minisztériumoknál megtörténik a tényleges átadás-átvétel. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. Erről Hódmezővásárhelyen beszélt Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján. Arra is kitért, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség. Fontos időszak jön az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben, a lárvák gyérítése a feladat, közölte a Navy. Ezek a 2 évesnél idősebb részek kérge alatt kelnek ki a következő hetekben. Heti ellenőrzést igényel a védekezés, a tőkék alsó részén kell vizsgálni a hajtásokat, hogy időben be lehessen avatkozni növényvédőszerekkel, és meg lehessen akadályozni a fertőzést. Drónnal kutattak fel egy többszörösen körözött férfit Budapesten. A BRFK közlése szerint a 41 éves férfi ellen csoportosan elkövetett garázdaság, súlyos testi sértés miatt lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. Ezzel ő nem törődött, így szökést követett el, ráadásul más ügyek miatt is elfogató parancs volt ellene. Drónnal kutatták fel, egy kerepesi ingatlanban fogták el és vették őrizetbe. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt 1 óra is lassacskán 5 perccel, úgyhogy jöhet a délutáni kávé, vagy mondjuk egy jó desszert ebéd után, és Rihanna dala a Pondor Replay, hogy le is táncoljuk azt a desszertet. Itt lesz majd Valmar, K. Kevin, LL Junior 3-asa és a volt pár alkalom, most pedig a Deja Vu és az I Can't Stop indítja az órát.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Valaki autóban ülve, útközben hallgatja a Best FM-et, és mondjuk Budapesten autózik. Ha igen a válasz, akkor tessék figyelni a Stefánia út Tököli út kereszteződésénél, mert baleset történt, ezt írta Laci. Nagyon köszönöm az infót. De figyelni kell az M1-esen is továbbra is, mert erős a forgalom a főváros felé. Győr és az M0-as autó csomópontja között torlódás van, és legalább 4-5 kilométeres ez a bizonyos torlódás. Sokan kerülnek az 1-es főúton, úgyhogy Szárliget után is feltorlódtak az autók. Az M0-áson az M5-ös autópálya felé Vecsésnél javítják a szalagkorlátot, a 39-es kilométernél is több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, akár innen tud, kerülő útról, bármiről, akkor jöhet az info. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék, a Rascal Flatts Life is a Highway dala után meghoztam a napkérdését is. Ma van az online románc világnapja, úgyhogy arra gondoltam, megkérdezem a hallgatóságot arról, hogy kinek mi a tapasztalata az online ismerkedéssel, vagy akár barátkozással kapcsolatban. Mennyire van ennek egyébként jövője, mennyire oké ez így, milyen akadályai vannak, és tényleg egyáltalán mik a tapasztalatok. Én azt gondolom, hogy simán indulhat így akár egy barátság is, egy párkapcsolat is. Nyilván talán akkor lehetnek gondok, hogyha esetleg nagyon messze vagyunk a másiktól, vagy mondjuk, ha nem találkozunk sokáig, csak mondjuk tényleg hónapokig akár az online térben beszélgetünk, akkor azért szerintem érhetnek meglepetések bennünket, vagy akár bele is szerethetünk egy képbe, ami aztán hát találkozás után nem biztos, hogy tényleg ugyanúgy van. Szóval jöhetnek a tapasztalatok az online ismerkedéssel kapcsolatban. 0620 55 55 155 a számunk, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe egy igazán vérpesdítő muzsikát hozok, egy kis diszkó hangulat és nyári hangulat Sean Paul-lal. We'll be burning a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Laci kérdezte, mi ez a dal, ami most szól? Hát nem más, mint a Bermuda és a London. Ezzel zártam ezt az órát. Pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek. Aztán a TNT és az Ébren álmodtunk. És itt lesz majd Krisztina.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: Megkezdte a munkát az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Hatalmas mennyiségű illegális gyógyszert találtak. Délután több felhő érkezhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azért hozták meg a döntést, mert Magyarországon az elmúlt 5 év csapadékhiányos állapota miatt tartósan az átlag alatt van a talajvízszint, és folyamatosan csökken. A vizek megtartására összpontosítanak. Az asszály miatt térségi megoldásokra van szükség, tervezik a holtágak és belvíz csatornák feltöltését, és elárasztások is lesznek a Vizet a tájba program keretében. Több mint 27%-ra nőtt a nők aránya a parlamentben, erről az országgyűlés elnöke számolt be közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes rámutatott, hogy a 141. helyről a 90. ugrott Magyarország világviszonylatban. A mostani arányal még az uniós átlag alatt van hazánk. Érdekességként arról is ír, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. 36 raklapnyi illegális gyógyszert foglalt le a rendőrség, 22 helyszínen csapott le a hatóság. Egy logisztikai központban akkora mennyiségű illegális gyógyszer volt, hogy csak kamionokkal tudták elszállítani. 6 embert tanúként hallgattak ki, egy lengyel férfit pedig csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Az akció nemzetközi együttműködésben zajlott egy olyan szervezet ellen, amely 7 éve ipari méretekben tévesztette meg a fogyasztókat, neves szakemberek nevét felhasználva reklámoztak engedély nélküli szereket. Európa szerte 16 országban több mint 200 helyen csaptak le a rendőrök egyszerre. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa ezt a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A benyújtásra még egy hét van, május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kinek mi a tapasztalata az online ismerkedésben? Ma délután ez a téma, így az online románc világnapján. 0-20-25-55-155 jöhetnek a sztorik, remélem, hogy a siker sztorik is, mellé pedig néhány isteni zene. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt 2 óra is 3 perccel, úgyhogy jön a TNT, most pedig Kelly Clarkson. Vidám napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy kinek mi a tapasztalata az online ismerkedésben, mennyire lehet így tartós kapcsolatokat kialakítani, vagy mi a titka, mi a hátránya, szóval egyáltalán szimplán tényleg mik a tapasztalatok. Azt írja Gábor, hogy neki nagyon bejött még az ivives időkből, amikor mindenki ismerőse akart lenni, bejelölgettek random embereket, és bejelölt egy hölgyet, aki egy ismerősének volt az ismerőse, de nagyon szimpatikus volt neki, aztán visszajelölték egymást, elkezdtek beszélgetni, és egyébként azóta eltelt hát több mint egy évtized, és most már összeházasodtak, és gyermekeik is vannak, úgyhogy neki tényleg bejött. Nagyjából egy pár héten keresztül csak beszélgettek, egyébként 20-25 kilométerre laktak egymástól, és pár hétig csak beszélgettek, aztán találkoztak, és onnan datálható igazából az, hogy együtt vannak, úgyhogy ez egy siker sztori. Köszönöm, hogy megírtad. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, jöhetnek még ide akár a hasonlók, illetve ha van ellenpélda, én arra is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Miközben isteni zenéket hallgatunk, mindjárt jön Subbase Monster, és a négy ütem előtt a Christina Aguilera és a Genie in a Bottle a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A budapesti autózóknak van egy hírem, a Dohány utca, Hásfa utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott egy kis fennakadásra kell készülni. Figyelni kell a 4-es főúton is, Ebesnél egy teherautó és két autó ütközött a 212-es kilométernél. Az utat lezárták, a forgalmat önkormányzati utakra terelik. Az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-as autó csomópontja és a Bicskei csomópont között az autókból kidobált szemetet szedik össze. Jelenleg Herceghalom járnak, 2-3 kilométeres a torlódás, ami mögöttük már felsorakozott. 0620 5555 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek infója van, megköszönöm, hogyha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak lenehess. Nem lehet mindig mindenre

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Azbeszt gyanúról adott ki közleményt egy zalaegerszegi tűzép. Pünkösdről tartott előadást Diek is Virág Zalaegerszegen. Hungarikum fesztivált rendeznek Balatongyörökön. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felmerült az azbeszt szennyezés gyanúja egyes osztrák eredetű kőzuzalékoknál. Erről tájékoztatta ügyfeleit és partnereit közleményében egy zalaegerszegi építőanyagkereskedés. A vállalkozás közlése szerint az érintett anyagokat hivatalos dokumentumokkal és teljesítményigazolásokkal szerezték be, a lehetséges szennyeződésről pedig csak utólag értesültek. Hangsúlyozták, nem csak őket, hanem más kereskedőket és kivitelező cégeket is érinthet az ügy. A közlemény szerint jelenleg is vizsgálják az érintett osztrák bányákból származó szállítmányokat, ugyanakkor egyelőre nincs hivatalos állásfoglalás arról, pontosan mely tételek lehetnek érintettek. A cég azt közölte, együttműködik a hatóságokkal és megteszi a szükséges jogi lépéseket is az ügy tisztázása érdekében, olvasható a Zaolon. A Pünkösd ünnepének lelki, liturgikus és néphagyománybeli jelentéséről tartott előadást Diek is Virág néprajzkutató Zalaegerszegen. Az Együttlét Öröme megújuló ünnepünk a Pünkösd elnevezésű programon szó volt egyebek mellett a Pünkösdhöz kapcsolódó hagyományokról, szimbólumokról és családi ünnepi szokásokról. Az előadó arról is beszélt, hogy a Pünkösd az egyházi év egyik fontos ünnepe, mégis sok esetben háttérbe szorul a családok és a közösségek életében. Hungarikum Fesztivál lesz Balatongyörökön. Az eseményt harmadik alkalommal rendezik meg a településen, ahol hagyományőrző programok, kézműves vásár és koncertek is lesznek. Fellép például a gyenesdiási dalárda és citerások, valamint népzenei és operett műsorok is szerepelnek a kínálatban. A rendezvényen íjászattal, solymász bemutatóval, mohácsi busó bemutatóval és népi játszóházzal is készülnek. A fesztivált május 23-án tartják a Szép Kilátónál, közölték a szervezők. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 16-18 fok között alakul, éjjel 5-11 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Dia, friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
3: 88.9 Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

88.9 FM a legjobb zenék. 6 nagy színpadi és egy kamara előadással várja a közönséget a 2026-27-es évadban a Hevesi Sándor Színház. A repertoárt bemutató sajtótájékoztatón Besenci Árpád igazgató kiemelte. Összeállításakor ezúttal is arra törekedtek, hogy mindenfajta nézői elvárásnak megfeleljenek. Az évad szeptember 25-én az István a király című rockoperával indul, melyet egy bohózat, a hőstenor, majd a szállakakuk fészkére követ. A klasszikusok közül 2027. januárjában Bródi Sándor tanítónőjét viszik színpadra, emellett a Van, aki forrón szereti című műzikelt, és a Lenni vagy nem lenni komédiát is megtekintheti a közönség, jelentette be Besenci Árpád, a Hevesi Sándor Színház igazgatója. A fiatalokat továbbra is kiemelten kezeli a teátrum, őket a Lázár Ervin program keretében az SMK és a Bolyongók című előadásokkal várják. Színpadon marad a Karácsonyváró, adventi hírnök, valamint az előszilveszteri musical operett gála is. A társulat új színészekkel és műszaki kollégákkal bővül, mellettük három új rendező munkáját is megismerheti a nagy közönség. További részletek az egerszegihírek.hu oldalon olvashatók, addig pedig szóljanak a legjobb zenék itt a Besten.

0: Best FM legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Budaörs közelében a 9-es kilométernél kábelt fektetnek le, mindkét oldalon útszűkület van érvényben. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 2-es főúton is érdemes figyelni, Gödbel területén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszűkület mellett dolgoznak, Rétság és Font között több szakaszon kábelt fektetnek le, az M5-ösön pedig átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This ain't gonna be easy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Optikai hálózatot építettek ki Zalaegerszegen, Zalaegerszegről is indul éjszakai vonat az Adriára. Rangadót nyert a Böde a vármegyei második osztályban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Stabilabb internet kapcsolat vált elérhetővé több zalaegerszegi társasházban az optikai hálózat bővítésének köszönhetően. Az Ola utcában végzett fejlesztés során a szolgáltató új optikai kábelt fektetett le, a munkálatok után pedig a felbontott járdaszakaszukat is teljes szélességében helyreállították. A beruházás részeként az Ola utcában mintegy 160 méteren, a Szilágyi Erzsébet utca felőli oldalon pedig további 50 méteren újult meg a járda. Emellett új szegélyeket is építettek. Az önkormányzat szerint a fejlesztés a környéken élők, az üzletek és az intézmények számára is fontos előrelépést jelent. A város részben további felújításokat is végeznek. A Nefelejcs utcában hamarosan befejeződik az aszfaltozás, a Szilágyi Erzsébet utcában pedig közműrekonstrukció után újul meg az útpálya, írja a ZAOL. Közvetlen éjszakai vonattal is elérhető lesz idén nyáron az Adria Zalaegerszegről. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetőek el, a gyerekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Rangadót nyert a Böde a Zalavár megyei labdarúgó bajnokság második osztályában. A második helyen álló együttes a Páter Domb otthonában győzött 2-1-re, így három fordulóval a szezon vége előtt 9 ponttal előzi meg a harmadik Keszthelyt. A már bajnok Letenye továbbra is veretlen, ezúttal a Zala Szent Mihály vendégeként nyert 4-1-re. A fordulóban az Alsópáhok Zalaapáti 9-0-ra győzte le a Miklósfát, míg a Cserszeg Tomaj 6-4-re verte a Nagykapornakot, összegzett a ZAOL. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 16-18 fok között alakul, éjjel 5-11 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen is, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Béré Meddia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Töljük hátra, innen már mi visszük a hangulatot a Best FM-en.
1: 88.9 Best.

Best FM-mel legjobb zenék. Egy hosszabb séta vagy egy mozgalmas nap után sokan egyszerűen leveszik a cipőjüket, és már nem is gondolnak rá másnapig, pedig van egy apró, szinte elfeledett házi praktika, amely segített abban, hogy a lábbeli frissebb és kellemesebb illatú maradjon. A trükk meglepően egyszerű, egy darab szappant kell a cipőbe tenni. Ugye első hallásra azért talán furcsának tűnhet, mégis sokan esküsznek rá, hogy ez az apró lépés segít megszabadulni a kellemetlen szagoktól és javítja a cipő állapotát. A cipők belsőjében könnyen kialakulhat egyébként nedves meleg környezet, amely ideális a baktériumok és gombák számára. Ezek a mikroorganizmusok a láb izzadságában található anyagokat bontják le, ami jellegzetes sokszor kellemetlen zaggal jár. A probléma különösen akkor erősödik fel, ha a cipő nem tud megfelelően kiszáradni, vagy ha ugyanazt a párt hordjuk nap mint nap. Úgyhogy a szappan többféleképpen is hozzájárulhat a cipő frissességéhez. Egyrészt a szappan illatanyagai kellemesebb aromát adhatnak a lábbelinek, másrészt a szappan képes magába szívni bizonyos mennyiségű nedvességet, így a cipő belseje szárazabb maradhat. A szárazabb környezet pedig kevésbé kedvez a szakképző baktériumok szaporodásának. Ez a két hatás együtt segíthet abban, hogy a cipő kevésbé legyen kellemetlen szagú. Érdemes kipróbálni, addig pedig szóljanak a legjobb zenék itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Been a long time, long time. We shouldn't have left you, without a dope beat.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például több felújítás is zajlik. Szélesítési munkák miatt például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy most egy kicsit lassabban lehet arra közlekedni. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont Budapest felé felhajtóágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, illetve új terelés épült ki, ugyancsak az M1-esen a Nagyszent János Bőn csomópont és Győr között, a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé a leállósávon, és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leállósáv jár. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Több ittas és engedély nélküli sofőrrel szemben intézkedtek Zalában. 55 év után találkoztak újra a csesztregi osztálytársak. Ingyenes szűrőbusz érkezik Zalaegerszegre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Számos rendőri intézkedés történt az elmúlt napokban Zalában. A rendőrök 13 embert fogtak el és 12 főt állítottak elő, többségüket bűncselekmény gyanúja miatt. A járőrök 47 szabálysértési feljelentést tettek, emellett 130 helyszíni és 30 közigazgatási bírságot szabtak ki. Az egyenruhások 3 esetben engedély nélküli vezetés miatt intézkedtek, 5 sofőrnél pedig pozitív lett az alkoholszonda. A Zalavármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy söjtöri férfival szemben hozzátartozók közötti erőszak miatt ideiglenes megelőző távolságtartást is alkalmaztak. 55 éves osztálytalálkozót tartottak Csesztregen az 1771-ben végzett általános iskolai osztálytársak. A szervezők szerint a társaság hosszú évtizedek után 5 éve találkozott újra először, az akkori összejövetel sikerén felbuzdulva pedig idén ismét összegyűltek. Az egykori diákok közül többen távolabbról érkeztek vissza a zalai településre, hogy közösen idézzék fel az iskolai éveket és a régi történeteket. A résztvevők elmondták, az osztály annak idején összetartó közösség volt, együtt készültek versenyekre, de a csíntevésekből is kivették a részüket. A találkozón sok régi emlék előkerült. Ingyenes szűrőbusz érkezik Zalaegerszegre. Az Egészséges Zalaegerszeg program részeként a dísztérre érkező speciális szűrőkamionban több mint 50 féle vizsgálatot végeznek majd. Egyebek mellett vércukor és koleszterin szintmérést, tüdőszűrést, valamint látásvizsgálatot is. A programon előzetes regisztráció nélkül érkezési sorrendben lehet részt venni. A szervezők tájékoztatása szerint a vizsgálatokra összesen 112 fő jelentkezhet, a sorszámokat érkezési sorrendben adják ki. A szűrőnap május 16-án lesz a dísztéren, írja az Egerszegi Hírek. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 16-18 fok között alakul, éjjel 5-11 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, hello, szép délután mindenkinek, ez a Best délután itt Zalaegerszegen, a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
0: 88.9 Best

FM a legjobb zenék. Egy hazánkban is egyre terjedő új csalási hullám a Gmail felhasználókat veszi célkeresztbe, de már is mondom, hogy mit kell tudni a módszerről. Ugyanis ellophatják a Gmail fiókunkhoz kapcsolódó személyes adatainkat, hogyha bedőlünk egy új hivatalosnak tűnő SMS-nek, erre hívják fel több helyen is a figyelmet. A kiberbűnözők pánikkeltő tartalmú SMS üzeneteket küldenek a Google nevében a felhasználóknak. Az üzenetben az áll, biztonsági incidens történt a Gmail fiókunkkal kapcsolatban, azonnal beavatkozásra van szükség. Az üzenetben van egy hivatkozás is, melyre, ha rákattint az ember, az eredetire megtévesztésig hasonlító weboldalra jut. Itt arra kérik, hogy adja meg a jelszavát és erősítse meg fiók adatait. Ha megadod a kért adatokat, még a két lépcsős azonosítás sem feltétlenül véd meg. A módszer azért különösen veszélyes, mert sokak számára a telefonszámokra érkező felhívások hitelesebbnek tűnnek, mint az ismeretlen címekről e-mailben érkező hasonló levelek. A sürgetés és a meggyőző külsei oldal miatt ennek az átverésnek sokan bedőlhetnek, ezért nem árt a környezetedben élőket figyelmeztetni, hogy legyenek különösen elővigyázatosak. Ha gyanús levelet kapsz, alternatív úton is járj utána az SMS valóságtartalmának. Például lépj be a saját fiókodba és nézz utána, ott találsz-e hasonló biztonsági értesítést. Ne higgy a sürgetésnek, ne add meg ismeretlen oldalon a jelszavaidat és banki adataidat. Erre azért mindenképpen figyeljünk oda, közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en. Hiába

0: Ezt a fel a legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-oson például Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon egyébként a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bag, Túra, Aszó csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. A Budapest felé vezető oldalon az 59-es kilométernél lévő 60 kelet csomópont felhajtóágát pedig lezárták. Ami pedig az M5-öst illeti, a Budapest felé vezető oldalon Szeged és Kistelek között a 160-as és a 143-as kilométer között a burkolatot javítják, a külső sávot szakaszosan lezárják. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

FM legjobb zenék véget ért, már a Best délután. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Most búcsúzom, hiszen mindjárt 6 óra jönnek a hírek, aztán kezdődik a Night Shift, úgyhogy maradj, én pedig búcsúzom. Szép estét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Megtörtént a minisztériumok átadása és átvétele, kisiklott egy Intercity gyománál, holnap borongós időnk lesz, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a Békés Intercity gyoma mellett. A szerelvény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, őt mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon. A levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalványfeladás díja. Idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehhez azt társul, hogy templomok fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: 2 órányi dance
5: mostantól.
4: 6-7-én White Boy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. A legnagyobb dance himnuszok szólnak a 90-es és a 2000-es évekből. Itt van.

50 mix egyelőre, mert hogy mindegyik mixen lett már 100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor a szabályok szerint, ugye melyiket én hoztam, jöhet a következő feltöltés. Az a legjobb, hogyha feliratkoztok a Mixcloud oldalamra, és akkor azonnal értesítést kaptok, hogyha kerülnek fel új mixek. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez az a profil, ahol egyébként ezt a korábbi 150-et is el lehet érni, és természetesen minden mix mellett ott van a tracklista is.

Nagyobb klasszik house darabok kerülnek elő, köszönhetően Lauer Krisztiánnak, ugyanígy 6 és 8 óra között. Ha ked, akkor funky, DJ Hangyával, szerdánként pop és rádiós lágerek FND-vel, szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit áll ilyenkor a lemezjátszók mögé, a vasárnap pedig a chill, a lounge és a deep house zenéké. És hogyha csütörtök, akkor az bizony dances csütörtök, most már több mint 4 éve, 6-7-ig van a White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ha már a Stardust a Music Sounds Better With You-val így megalapozta a hangulatot, akkor ilyen franciás vonalon engedjük el ezt a 60 percet, de csak egy nagyon-nagyon rövid ideig, mert aztán 7-től már DJ Miller csütörtöki rezidensünk áll a lemezjátszók mögött, és ő pakolja tovább a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance hímuszait, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mérséklődött az aszály, nem lehet látogatni a fekvő betegeket a borsodi kórházakban, holnap sok felhő lesz felettünk az égen, és országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 milliméternyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungarometer időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó betegellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező készfertőtlen tanítót használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Jönnek a záporok. Estig főleg a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, máshol marad a száraz idő. Holnap már sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütésre számíthatunk, ráadásul bárhol eleredhet az eső, az ivatarok környezetében pedig a szél is megerősödik. Ma éjszaka 9-16 fok, holnap napközben pedig 18-25 fok várható. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hogy ezt soha nem húzták be reklámzenének?
3: Yahoo!
4: Még egyszerű, nem?
2: Nem. Nem, mert tudod, de izé a Windowsnak például a Rolling Stone Start Me Up volt a, nem is tudom, 90-es évek végén, amikor megjelent az,
4: mivel valamelyik kerülhetett Windows. Az nekik, White Boy, gondolj bele, gondolom, mibe kerülhetett.
2: Gondolom, így belenyúlt így a belső zsebébe az öreg Bill Gates.
4: Igen. Mit egyenesen a garázsból hozott egy zsákpénzt.
2: Mit mondott a Mick Jagger, mennyi? Pont van nálam annyi, igen. Tessék.
4: És egy nylon szatyorból előemelte.
2: Na, körülbelül. Na, hát akkor Celebration, a tánc ünnepe ez a következő 60 percben. Még, mert az előző 60 perc is az volt, de hát
4: jó, de hát az White Boy-jal volt, szóval azért erre rálicitálni. Na mindegy, megpróbáljuk.
2: Mindig sikerül. Na megjött a csütörtök esti házigazda, úgyhogy Dezze csütörtök még egy órán keresztül DJ Millerrel.
0: Best FM, a legjobb

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ez is egy nagyon kitűnő példa arra, hogy az ilyen egyébként szomorú, kellemetlen, traumatikus témákat, élményeket nem csak ilyen melankolikus dalokban lehet feldolgozni.
2: Nem. Hát a Romeo és Júliára gondolsz?
1: Nem, konkrétan a Young Hearts Run
2: Free-re. Sokan onnan ismerik ezt a dalt.
1: Igen. És ugye ez a
2: feldolgozásból.
1: A Kim Mazzell, igen. És ki is volt ennek az eredet? Ja, Candy Staton.
2: Így van. Köszönjük, Sándor.
1: Önnyert. Pedig a hangja a nagy Wikipedia, aki tud mindent. Hogy a csaj bántalmazó kapcsolatban volt benne, de annyira, hogy ott tényleg 20. emeletről történő kilógatás, meg minden volt, akivel ő
2: egyik volt. Ez jó, a szállodában laksz, mert nem tudnak kilógatni a 20-ról.
1: De hát ott pont valahol...
2: Tényleg, hát elvileg ott ugye nyithatatlan ablakok vannak elvileg, nem? Az a hírjárja.
1: Hát, vagy azóta, vagy a fene, tudja? De hogy egy ilyen bántalmazó kapcsolatban volt benne, és akkor, amikor valahogy végül sikerült ebből kiszabadulni, és akkor a menedzsere mondta, hogy figyelj, írd ki magadból. És akkor ebből született meg a Young Hearts Run Free, amire egyébként nem gondolnád.
2: Hát nem.
1: De egy más nem mondjak, Janet Jackson Together Again.
2: Igen. Egy óriási... Hát a Tina Turnernek is voltak hasonló dolgai egyébként.
1: Igen, ugye, de hogy tényleg...
2: Lány barátjával nem volt mindig jóban.
1: Persze, tehát ott azért persze őt is megrágta az élet, de hogy a Together Again, és ott például ő ilyen traum, vagy ilyen szintén ilyen feldolgozás jelleggel, valami nagyon közeli barátja, azt hiszem, hívfertőzésben elhújt. Mm-hmm. Nem mondod meg, hogy egy diszkó klasszikus lett a Together Again. Na hát, és ez
2: elég szépen.
1: A hála az égnek. Hála az égnek.
2: Imádom, amikor hallom nálatok.
1: Az Ultranaté Free-vel, ugye az érdekesség, ugye, hogy az Ultranaté személyesen mondta el, hogy egyébként ő egy ilyen R.E.M. Losing My Religion típusú dalra gondolt, amikor ezt a Free-t megírta, csak hát aztán ugye...
2: Hát akkor nem sikerült.
1: Hát jött a... Hogy
2: így sikerült.
1: A producer, páros, aki
2: Mutus aztán... Swing.
1: A Mutus. Nem, hát az már csak a remix, de hogy...
2: Ja, hogy azt hittem, hogy a remixre gondolsz.
1: Nem, hogy már az eredeti is, ugye, hogy oda került, most mindjárt utána nézek, hogy kik is voltak az eredeti producere, és hát ők aztán végül mondták, hogy nem kéne ezt ilyen rockosba elvinni.
2: Jó lesz ez így.
1: És jó lett. Klasszikus.
2: Jó lett.
1: Jó lett.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: De persze, hogy jó, majd miért nem mondtad volna jól? Hát mikor mondtál te hülyeséget? Soha
2: hát
1: se nem.
2: Hát az életedben se sosem. Az tudnának sokat mesélni, hogy mennyi hülyeséget hordtam össze világéletemben, de ez most pont bejött,
1: igen. Most a szakma, úgyhogy ja, abszolút jól mondtad, igen, hát a Mood to Swing, ugye, hát neki köszönhető ez a,
2: igen,
1: ez
2: az a alapcsomag, és akkor utána jöttek a mindenféle, igen, még igen, sikeresebb, igen, remixek, igen. És ez így volt 20 évig utána.
1: Na figyelj, erről beszéltünk már most.
2: A Jacko film?
1: Igen, te láttad?
2: Nem. Már egyébként a múltkorjában beszéltük, hogy el kéne menni, azon a héten, amikor erről beszéltük, akkor jelent meg a film egyébként a magyar mozikban.
1: Igen, mert a hangjában meg azóta beszéltük, és mondta, hogy ő meg már látta.
2: Na hát, meg majdnem elmentünk, de tudod, ahol van egy gyerek, meg mondjuk még két kutya, tehát ott azért elindulni moziba, meg el is jutni, már majdnem elmentünk.
1: Két gyerek, két kutya, két macska.
2: Tudom, hát azért mondom neked, hogy megérted, érted. Tudom, hogy te is ebből élsz.
1: Pontosan, na, és ha már ott tartunk, hogy ki miből él, Imre dátumait, akkor legyél kedves, terítsd ide nekünk.
2: Nagyon egyszerű dolgom lesz ezen a héten, mert Budapest szíve, a belváros, a jó öreg Borbár, igen, az bemelegítés. Utána pedig holnap után megyek, az a szombaton Kisbérre. És az én drága rezidenciám, ahol ugye egyébként 2003 óta kísértek folyamatosan, ugye
1: azóta tart az kisebb nagyobb, ugye?
2: Igen, kisebb nagyobb kihagyásokkal, és ott lesz egy rendezvény, ahol hát a 90-es és a 2000-es évek legjavát próbálom majd játszani, sztárvendég a színpadon, és hát az, ja, mi drága kisbéri közönségünk, úgyhogy már alig várom.
1: Borsos vecőt csókoltatjuk.
2: Át is fogjuk neki adni rendesen.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Hát idén volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy 20 éve, hogy ez az egész elektronikus tánczenei szintér ez gyökereiben megváltozott, köszönhetően ugye a Daft Punk híres hírhet piramisos fellépésének, és aztán ugye onnan a turnénak. Ugye hát ez a Coachella fesztiválon voltak ők először 2006-ban, úgyhogy most itt ezzel kapcsolatban jöttek velem szembe így a mindenféle érdekességek meg infók, ugye hogy akkor már 10 éve nem lépett fel a Daft Punk, és a Coachella szervezők meg minden évben bombázták őket, hogy léci.
2: Szóval volt, hogy... Megtört a jég egyszer csak, vagy mi a mondás?
1: Volt, hogy jó fejek voltak, volt, hogy válaszoltak, hogy nem. Volt, hogy nem is válaszoltak, és
2: azt egy választod, azt szoktam mondani.
1: Hát hogy... igen, csak azért mégis. És azt mondja, ők minden évben elküldték az esélytelenek nyugalmába. És akkor mondták, hogy akkor hello, akkor és mondták, hogy jó. És akkor mondták, hogy jó, akkor figyelj, akkor lenne rá 350 000 dollárunk, hogy akkor mit szóltok hozzá, azért az egyéb. Mondta a csávó, ugye a Busy P, a Pedro, nem is tudom, hogy hívják, az akkori menedzser, mondta, tök jó, mekkora színpad, mert akkor vinnénk egy ilyen...
2: Hoznak ezt, azt.
1: De szó szerint, vinnénk egy kisebb díszletet. És aztán utána derült ki, hogy ugye ez mindig ők így mondják, és ez ilyenkor... jössz rá, hogy ez tényleg így van. Mondták, hogy ezt sose a pénzért csinálták. A komplett 350 000 dollárt elköltötték
2: vizuálra.
1: A piramisra, a technikát. Tehát az egészet ők nullából építették föl. Tehát nem az volt, hogy bementek
2: tehát
1: egy
2: magyarul, ilyen... amikor mondta, hogy viszik, akkor még nem volt meg.
1: Igen.
2: Hanem tudták, hát hogy van rá ennyi pénz.
1: Tehát volt, meg volt az ötlet, és akkor úgy voltak, hogy hát ez 350 000 dollárt.
2: Abból, amit pénzt, akkor gyorsan ezt... elküldjük előre látványra. Hát figyelj.
1: Mert mondták, hogy figyelj, azt mondjuk, hogy ilyen tehát, hogy konkrétan az, hogy ők élőben tudják ott vezérelni a zenét, tehát ez nem 20 évvel ezelőtt, akkor nem úgy működött, mint hát most, hogy ez.
2: Hogy egy enter és kész. Igen.
1: Persze, tehát ott azt mondta, olyan számítógépeket kellett egymással minden, persze, szinkronizálni. Úgyhogy piff, így elfüstöltek 350 000 dollár, de hát, ahogy mondani szokták, the rest is history, ugye.
2: Ahol bevétel van, ott kihadás is. Megboldogult nagymamám, mondta annak idején.
1: Na csak, hogy ugye egy Around the World-el búcsúzunk, tehát búcsúzik DJ Miller. Köszönjük szépen, Mikém, jövő csütörtök.
2: Én itt leszek akkor is. Köszönöm, sziasztok, hello, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Figyelmeztetést küld a NAV azoknak, akik elrontották az adóbevallásukat. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, holnap országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan rontották el az adóbevallásukat, több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV azért, hogy javítsák a beadott dokumentumot. A legtöbb esetben adatok hiányoznak, vagy rosszul vannak kiszámolva a kedvezmények, esetleg nincs megadva az a számla száma, hová a visszaigényelhető adó utalható. Még van idő javítani a hibákat, május 20-áig kell leadni az adóbevallásokat. Addig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Még mindig tombol a pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései szerint nagyjából 20 féle fás és lágyszárú növény virágpora van most a levegőben. Jelenleg a fenyőfélék, a pázsitfűfélék, valamint a tölgy, az eperfafélék, a vadgesztenye és a bodza virágpora okozhatja a legtöbb tünetet az azokra érzékenyeknél. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, ezt közölte az önkormányzat. Azt írták, hogy legfeljebb 20 ember és több száz kontakt személy lehet érintett, ezért a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Az érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket tartalmazó csomagokat juttattak el, a város lakosainak pedig felhívták a figyelmüket arra, hogy fokozottan ügyeljenek a személyes higiénia betartására. A hepatitis A a májat támadja meg, és annak a gyulladását hozzá. Idén is megrendezik a futókörök napját. Szombaton az ország rekordtáborítású futópályáira várják a mozogni vágyókat. Az eseményen résztvevők pedig kilométereket gyűjthetnek a lakóhelyüknek, így a mozgás a közösségi összefogásról is szól. Ezt mondta rádiónknak Antal Ferenc, a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke.
3: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat. 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a terejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
2: Hogy pontosan milyen helyszíneken várják a mozogni vágyókat, azt a futókoroknapja.hu oldalon lehet megnézni. Elővehetjük az esernyőket. Ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Hihetetlen, hogy ma George Lucas születésnapján nincsen semmiféle Star Warshoz kapcsolódó világnap ennek örömére. Cserébe a Csivavák világnapja ma van, meg van még egy születésnaposunk is, egy énekesnő, akiről majd beszélek akkor, amikor aktuális lesz. Aktuális lesz, mert hogy érkezik majd ebben az órában.
4: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Nyilván egy 25-30 évvel ezelőtt lett volna az igazi, amikor még egyben volt a csapat, még Lisa Left Eye Lopez is az élők sorában volt. De hát most ennek kell örülni, hogy idén júniusban 5 alkalommal is élőben lesz látható és hallható a TLC Európában. Norvégia, Dánia, Svédország, Olaszország és Anglia. Ez az 5 júniusi dátum és júniusi helyszín van 2026-ra. És aztán remélhetőleg majd az amerikai turné alatt, amikor is az En Vogue-gal és a Salter Pepával zenének együtt, annyira rákapnak a turnézás ízére, hogy esetleg még egy körre majd visszajönnek Európába. Jön a Waterfalls!

Rest FM a legjobb zenék. Jelenleg a New Yorki Broadway egyik musicaljében Michelle Obama szerepében tündököl az a hölgy, aki 1973-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Pittsburghben, Shanice Lorraine Wilson néven.

Best FM a legjobb zenék. Holnap reggel 10-től egészen este 11-ig tessék úgy kalkulálni, hogy a Nyugati téren a Jókai utca, illetve a Terész körút, valamint a felüljáró alatt a Terész körút előtt, a visszafordító előtti parkolóban tilos lesz gépjárművel megállni gyűlés miatt.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárkinek feltett szándéka, hogy idén nyáron élőben szeretné látni, hallani a Maroon 5-ot, egész sok dátumból tud már választani. Én azonban a július 3-át ajánlom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Megtörtént az átadás átvétele volt és a jelenlegi miniszterek között. Kisiklott egy Intercity gyománál, esős napok jönnek, a hétvégén kiadós csapadék várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a békés Intercity gyóma mellett. A szerelvény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, őt mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon. A levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalványfeladás díja. Idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
3: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehhez azt társul, hogy templom fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer. Így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
2: Esős napokra számíthatunk, ma éjszaka a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, holnap pedig bárhol eleredhet az eső, ráadásul sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütés várható. Az ivatarok környezetében pedig a szél is megélénkül majd. Ma éjszaka 9-16 fok valószínű, holnap napközben pedig 18-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: A Ponyvaregény című filmben megismert Miserlou című dalt nem azért játszották a 2004-es athéni olimpia számos helyszínén, mert annyira tetszett volna nekik a filmen, hanem mert eredetileg ez a dal egy görög népdal. És aztán abból lett egy surfrock dal, abból meg egy hip-hop dal, köszönhetően a Black Eyed Peasnek. Jön a Pumpin!
4: Ez a Night Shift a best

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Best of a legjobb zenék. Mondanám, hogy aki a hétvégére szabadtéri programot tervezett, az inkább hozzá előre péntekre, tehát holnap se lesz sokkal jobb a helyzet. És holnaptól fogva egyre csak romlik az idő. Holnap 19, szombaton 18, vasárnapnak 10.

0: a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: What guys talk about? You know, the finer things in life.

Best FM, a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elárulok egy titkot, rögtön a cím az ég egyet a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Paseo Down!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Feltölti a földeket a sok csapadék, már a hétfői kormányülésen egyeztetnek az aszbesztszennyezésről, kellenek az esernyők, borongós csapadékos időnk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 milliméternyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungaromet időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó beteg ellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező készfertőt használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Texas, Amerika egyik állama, ez ugye egyértelmű, hogy Pompeji egy ókori római város, amelyet ugye a Vesuv kitörése semmisített meg, ezt is tudja mindenki, de ugye a White Town az vajon mely városra utalhat, azt senki nem tudja. Jön majd a Texas is, itt lesz majd a Pompeji és a Bastille-tól, meg persze a White Town is érkezik.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

akit a fellépéseken is lehet látni is Shapeshifters néven, kivéve az Egyesült Államokban. Jár oda is, de mivel hogy ezt a nevet már egy Los Angeles-i hip-hop banda korábbról birtokolja, ezért ott Shape UK néven lép fel. Jön a Shapeshifters és a

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
2: Check it now, come on.

Beszéltem a legjobb zenék. Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazzzel láttam a Fateless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Fateless szóval.

Best FM, a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagy lemezük hanyadik lett az angol nagy lemez listán, az amerikai album listán? Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az Inner Smile itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Aztán most már egészen biztosak lehetünk benne, hogy idén nem lesz Spice Girls reunion, hogy más nem mondjak, Melanie C, aki hamarosan érkezik, egész ősszel Ausztráliában fog majd turnézni, és ha már Ausztrália, egy ausztrál csapat is érkezik a mai utolsó 60 percben, a Savage Garden jön nem sokára, a To The Moon and Back-kel, itt a Best
1: Time. Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Stefan a legjobb zenék. A most érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

köszönöm a legjobb zenék, véget ért a csütörtök, véget ért a mai Night Shift, holnap pedig indul a hétvége legalábbis, és akkor, amikor mi majd érkezünk a Night Shift-tel, akkor az már tényleg a hétvége kezdete lesz. A Night Shift Extra-ban DJ Effendi csatlakozik majd hozzám, vagyis a szerdai hangulathoz hasonlóan holnap is pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indulunk. Jön Eve és a Gangsta Lavin, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.